0: ¡Bravo, Helen!
1: Hát, hogy ugye, hogy ezt nem olyan is időn, hogy a rajta hatalmat.